nam klentu. Mato sema. Hohaval. Drogiri me sema. Molima tuke. Ajde mande. Oproste sarma.